0: la sua voce. 6023.
1: Venäjä käy sotaa Ukrainaa vastaan ja sodan ympäristövaikutukset pahenevat nopeasti kuukausi kuukaudelta. Kahovkan padon tuhoaminen kesäkuussa 2023 aiheutti entistäkin suurempaa vahinkoa luonnolle ja toi sodan ympäristövaikutukset koko maailman tietoon. Tässä podcastissa käsitellään tämän konfliktin aiheuttamia vakavia ympäristövahinkoja.
2: Vihollisuudet puhkesivat vuonna 2014 ja Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Tuhansia ihmisiä on kuollut ja konflikti on aiheuttanut pakolaiskriisin ja talouden häiriön lisäksi vakavia ympäristövahinkoja. Venäjän käymä sota on jättänyt syvät arvet luonnonmaisemaan eri puolilla Ukrainaa. Teollisuuslaitosten tuhot ovat saastuttaneet ilman, veden ja maaperän ja altistaneet ihmiset myrkyllisille kemikaaleille ja saastuneelle vedelle. Sodalla on ollut kielteinen vaikutus myös Ukrainan luonnon monimuotoisuuteen. Metsäpalot, metsäkato, räjähdykset ja linnoitusten rakentaminen vahingoittavat villieläimiä ja tuhoavat luontotyyppejä, myös biosfäärialueilla ja kansallispuistoissa. Pommituksia on ollut myös Euroopan suurimman ydinvoimalan Zaporizhian ympärillä. Tämä on lisännyt huolta turvallisuudesta.
1: Ukrainan ympäristönsuojelu- ja luonnonvaraministeriön mukaan Venäjän hyökkäyssota oli aiheuttanut heinäkuun puoliväliin 2023 mennessä noin 53 miljardin euron ympäristövahingot. Sodan ympäristövaikutuksia Ukrainassa on arvioitu myös YK:n ympäristöohjelmassa. YK korosti, että Ukrainalla on edessään useita kriisejä. Ne liittyvät kemikaaleihin, ampuma- ja sotatarvikkeisiin, erilaisiin saasteisiin sekä vahinkoihin, joita on aiheutunut keskeiselle infrastruktuurille ja kaupunki- ja luontoalueille. Sota on myös vaarantanut Ukrainan maataloustuotannon, joka on elintärkeä paitsi maantalouden, myös maailmanlaajuisen elintarviketurvan kannalta. Ympäristö on rappeutunut. Kaivoksista ja teollisuuslaitoksista on levinnyt laajalle alueelle kemiallisia saasteita. Myös ammuksia on räjähtänyt. Tämä kaikki on pilannut miljoonia hehtaareita Ukrainan viljelysmaata.
2: Todisteiden mukaan Venäjän joukot tuhosivat 6. kesäkuuta 2023 Kahovkan padon. Se oli Ukrainan suurin pato ja sen tuhoaminen tuomittiin laajalti. Sitä pidettiin ympäristötuhorikoksena ja Tšernobylin jälkeen pahimpana ympäristökatastrofina Euroopassa. Katastrofaalinen tulva peitti alleen tuhansia hehtaareja maata, vaati kymmenien ihmisten hengen ja ajoi tuhansia ihmisiä pois kotiseudultaan. Juomavettä ei enää ollut saatavilla ja kastelujärjestelmät tuhoutuivat. Lisäksi vesistöihin vapautui useita tonneja epäpuhtauksia. Saastuttavat aineet ajautuivat Dnipro-jokea pitkin Mustaan mereen ja sitä kautta 6 eri maan rannoille, muun muassa Romaniaan ja Bulgariaan. Joilla on yhteys myös Välimereen. Tämä vaikutti koko alueen ja myös muiden maiden meriekosysteemeihin. Padon tuhoutuminen on myös lisännyt huolta Zaporizhian ydinvoimalan turvallisuudesta, sillä pato oli sen jäähdytysveden ensisijainen lähde. Vettä saadaan onneksi myös muualta.
1: Ukraina vaatii Venäjältä korvauksia myös ympäristövahingoista. Se on pohtinut kansainvälisten kumppaneidensa kanssa, miten voidaan varmistaa, että Venäjä saadaan vastuuseen teoistaan. Ympäristötuhorikos on ollut Ukrainan rikoslaissa vuodesta 2001 alkaen. Silti monet ovat sitä mieltä, että asia pitäisi käsitellä kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan taata vastuuvelvollisuuden ja korvausten riittävän korkea taso. Korvausten saaminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Prosessi on monimutkainen, ja tällaisista korvauksista on vain harvoja ennakkotapauksia.
2: Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuussa 2023 päätöslauselman Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäysrikosta käsittelevän tuomioistuimen perustamisesta. Asiakirjassa todetaan, että sodan ja luonnonympäristölle ja ilmastolle aiheutuvien pitkäaikaisten vahinkojen välillä on yhteys. MEPit tukivat päätöslauselmassa myös YK:n yleiskokouksen suositusta kansainvälisen vahinkorekisterin luomisesta. Rekisteriä käytetään, kun päätetään korvauksista, joita tullaan maksamaan luonnonympäristölle ja ilmastolle aiheutuneista vahingoista. Kesäkuun 2023 puolivälissä parlamentti hyväksyi toisen päätöslauselman. Aiheena oli Ukrainan kestävä jälleenrakentaminen. MEPit tuomitsivat päätöslauselmassa Venäjän aiheuttaman Kahovkan padon tuhon ja korostivat, että kyseessä on sekä ympäristötuhorikos että sotarikos. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa saa verkkosivustoltamme.
3: Állandóan azt halljuk az európai politikusoktól, hogy fontos lenne előmozdítani az európai integrációt, növelni a választási hajlandóságot, vagy éppen helyi szinten kezelni a kihívásokat. Igazán hangzatosak ezek a célok. Az igazat megvalva azonban a való életben eléggé idegennek és megfoghatatlannak tűnhetnek, különösen a fiatalok számára. Az Európai Bizottság emiatt gondolt egyet, és a korábbi európai önkéntes szolgálatot jelentősen kibővítve létrehozta az Európai Szolidaritási Testületet, hogy bevonja a fiatalokat Európa jövőjének alakításába. Ezzel egyúttal lehetőséget adott számukra a kapcsolatteremtéshez és a társadalmi szerepvállaláshoz. Mihaela Sojdrová volt európai parlamenti képviselő elmondja, hogyan is segít ez a kezdeményezés a fiataloknak aktív polgárokká válni.
4: The main objective of this program.
5: A program legfőképpen arra kívánja ösztönözni a fiatalokat és az ifjúsági szervezeteket, hogy másokkal szolidárisan és elsősorban önkéntes alapon tegyenek többet a közösségért. A résztvevők így tapasztalatot szerezhetnek az önkéntesség terén, és az aktív szerepvállalás a későbbiekben szokásukká válhat.
3: És ez még nem minden. Az Európai Szolidaritási Testület immár humanitárius segítségnyújtással is foglalkozik. Ennek köszönhetően egyre kiterjedtebb a globális hálózat, és ma már a világ bármely részén lehet önkéntes munkát vállalni. Az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős egykori uniós biztos Navracsics Tibor ezt jelentős előrelépésnek nevezte.
6: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
3: Ma, amikor egyre jobban kiéleződnek az ellentétek és kulturálisan is egyre inkább eltávolodnak egymástól a világ országai, sőt a különböző közösségek tagjai, mindez fontosabb, mint valaha. Ezért most megkívánjuk szilárdítani és tovább akarjuk fejleszteni azt, amit eddig létrehoztunk. Fontos fejlemény, hogy ezentúl humanitárius segítségnyújtási műveletekben is részt lehet majd venni. Ez lehet az első lépése egy igazi globális önkéntes közösség létrehozásának.
6: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
3: És mit jelent mindez a te számodra? Ha elmúltál 18 éves, de még nem vagy több 30-nál, több mint 60 ország és régió projektjeiben való részvételre pályázhatsz. A projektek között ország, téma és kezdési dátum szerint is válogathatsz. Az Európai Ifjúsági Portálon mindent megtalálsz, amire csak szükséged lehet. Ha nem tudod, merre indulj, egy kvíz segítségével kideríthetett, mi felelne meg igazán az érdeklődésednek. Az Európai Szolidaritási Testület háromféle részvételi lehetőséget kínál. Lehetsz önkéntes, de szolidaritási projektekben és újabban humanitárius segítségnyújtásban is részt vehetsz. Az utóbbi esetében a felső korhatár magasabb, 35 év. A választható projektek mellett mindig megtalálod a munka és az elvégzéséhez szükséges készségek pontos leírását, a kezdődátumot, az időtartamot, a jelentkezési határidőt és a részvételi feltételeket. A jelentkezéshez két dokumentumot kell csatolnod. Az önéletrajzodat, amiben tanulmányaid és szakmai tapasztalataid mellett jó, ha feltünteted a hobbiaidat és az addigi csapatmunkáidat is, és egy motivációs levelet, amiben kifejted, miért fontos neked az adott projekt. Elena Degán, az Európai Szolidaritási Testület programkoordinátora az iskola rendszeren kívüli tanulás fontosságáról a következőket mondta.
7: importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché
5: a legfontosabb a motivációs levél. Mivel önkéntességről van szó, nincs szükség kiterjedt munkatapasztalatra. Inkább az számít, mennyire vagy motivált európai léptékű feladatok elvégzéséhez. A hobbik, a korábbi csapatmunkák és az egyéni érdeklődés sokszor nagyobb súllyal esik latba, mint a munkahelyi tapasztalatok.
7: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
3: Ha rákerültél az előválogatott jelöltek listájára, a testület felveszi veled a kapcsolatot. Behívnak személyes interjúra, ahol elmondják a projekt valamennyi részletét, a munkafeltételeket, a szükséges iratokat, az utazási költségek térítési feltételeit, az esetleges vízumkövetelményeket, sőt a szállásod helyét is. Ha minden stimmel és úgy döntesz, hogy belevágsz, hivatalosan is kezdetét veszi a kaland, melynek során mindvégig a segítségedre lesz az önkéntesek és az őket támogató szervezetek védőhálója. De pontosan kik is ők és miben segítenek? Először is saját országot küldő szervezete. Ők hagyják jóvá a projektet és készítenek fel a munkára, például célirányos képzésekkel. Azután a fogadó szervezet, amely a szállásról és az étkezésről gondoskodik, valamint utazási támogatást, illetve a személyes kiadásokhoz egy kis összegű hozzájárulást ad. Egy helyi mentor, aki segít eligazodni a számodra ismeretlen kultúrában és megbirkózni a mindennapi nehézségekkel, végül pedig a helyi nemzeti iroda, amely felügyeli és ellenőrzi, hogy minden az Európai Szolidaritási Testület előírásainak megfelelően történik-e. Láthatod, hogy nem hagynak magadra. Dolgozni általában heti 30-38 órát kell. Az Európai Szolidaritási Testület viszont nem csak a munkáról, hanem tapasztalat és élményszerzésről is szól. A testület projektjeiben való részvétellel fejest ugorhatsz a helyi kultúrába. Olyan érzés, mintha egyszerre hordoznád az ottani és az uniós értékeket. Az sem gond, ha nem beszéled elég jól a helyi nyelvet. A testület az EU összes hivatalos nyelvén kínál online nyelvi támogatást és ingyenes tanfolyamokat. Hogy könnyebben megtaláld a helyed az új környezetedben, és a lehető legtöbbet ki tud hozni az ott tartózkodásodból, a program két kritikus szakaszában, azaz érkezéskor és a félidős értékelésnél sem engedik el a kezed. Érkezésed után képzésen veszel részt, ahol megismerkedhetsz más önkéntesekkel, támogató kapcsolatokat építhetsz, és hasznos tippeket kaphatsz a beilleszkedéshez. A félidős értékelés pedig arra ad lehetőséget, hogy átgondold az addigi tevékenységeidet, beszámolj a tapasztalataidról, és megtervezd a továbbiakat. Mindez azért van, hogy minden segítséged meglegyen a személyes és szakmai fejlődésedhez. Az önkéntesek közül többek életében új távlatokat nyitott az Európai Szolidaritási Testület. Egyikük Adrián Kobó, aki a testületben szerzett tapasztalatainak köszönhetően gyakornoki állást kapott az Európai Parlamentben. Az önkéntességben az a nagyszerű, hogy nem kell, hogy mindenkit ugyanaz a szándék vezérelje. Van, aki egy későbbi projektre akar ezzel felkészülni, vannak doktori ösztöndíjasok, és vannak, akik pusztán a változatosság kedvéért egy évre megszakítják tanulmányaikat. Az Európai Szolidaritási Testületben az a jó, hogy lehetőséget és eszközöket ad az önmegvalósításhoz és a kiteljesedéshez, bármi legyen is a pálya vagy az életcél. És ami a legfontosabb, bármilyen utat választasz is utána, mindent megkapsz a folytatáshoz. Információkat, társakat, kontaktokat, mindent. Akárhogy is jó lehetőség arra, hogy új millióket és helyeket ismerjen meg az ember, bővítse kapcsolatrendszerét, szélesítse látókörét. Szerintem ez a legfontosabb.
8: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
3: Az Európai Szolidaritási Testület nem csupán egy újabb sor az önéletrajzodban. A Horvátországban önkéntesként dolgozó Carmen Sanz számára például igazi fejlődési lehetőség volt.
5: Mindenek előtt rengeteget tanultam saját magamról. Nem csak szakmailag voltak nagy felismeréseim. Arra is rájöttem, mit szeretek igazán csinálni. Azelőtt például rettegtem, ha mások előtt kellett beszélnem. Most meg már imádom. Teljesen elmúlt a lámpalázam. Márpedig, ha képes voltam horvát tizenéveseknek spanyolt tanítani, akkor semmi sem állíthat meg az életben. Alapvetően rengeteget fejlődött a személyiségem, és sokat nőtt az önbizalmam. Úgy gondolom, tényleg az ember javára válik, ha kilép a komfortzónájából, és egy másik országban valami újat próbál ki.
3: Az Európai Szolidaritási Testület tehát nem csak projektmunka és politika. Leginkább rólad szól, a te utadról, a te fejlődésedről, a te európai mi voltodról. Ha érdekelnek a részletek, látogass el az Európai Szolidaritási Testület honlapjára, és vágj bele a nagy kalandba. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
0: Recita, una sola voce.
9: 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
10: Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
10: Il biotestamento è questo.
12: Scusi, per il biotestamento?
9: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
12: Perché posso.
11: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: Una radio di protagonisti.
0: Una radio da protagonisti.
13: Radio 6023. I need you right in front of me.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
16: Di che cosa vi occupate?
15: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
16: Quali sono i vostri contatti?
15: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
17: 62-3
18: 6-0-20 che?
19: 60-23
18: 6-0-2-3
17: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Drones are an integral part of our modern lives. We use them for a range of purposes, from deliveries to surveillance, security, communication, and scientific research. Whether in the civil or military domain, both private individuals and professionals are using them more and more. However, there is one field that might not spring to mind when we think of drones and the crucial role they have to play, the medical sector.
5: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, let's talk about how drones are being used in the medical field and the measures that the EU has taken to regulate them.
4: Generally, when we think about what drones are used for, we think either of recreational use by members of the public or of surveillance by professionals. The first image that pops into mind is not necessarily that of a rescue drone. And yet, drones have a key role to play in the medical field.
5: Indeed, drones have many advantages and can be used in various ways in the medical sector. Let's find out how.
4: First, their potential to arrive at the scene of an accident much faster than an ambulance can mean the difference between life and death. For instance, in late 2021, an autonomous drone delivered a defibrillator to the scene of a cardiac arrest in a small city in Sweden. The drone arrived within 3 minutes of emergency services being alerted, and this rapid action saved the life of a 71-year-old man. Drones are being used in emergency situations like this one more and more frequently each year across the EU, and this is just the beginning.
5: Drones also played a significant role during the pandemic when they were deployed on the front line to contain the spread of the coronavirus. Specifically, they were used to monitor quarantine measures, facilitate aerial broadcasting, spray disinfectant, conduct aerial thermal sensing, monitor traffic, and even deliver medical supplies to areas with high infection rates. The main advantage of using drones to contain the spread of viruses such as COVID-19 is their capacity to minimize direct human exposure to the infection. This could be critical to controlling future diseases as it would keep health workers out of infection hotspots and allow medical staff to identify potential new cases without having to be in close contact with people who might be infected.
4: Delivering consumer items and medical samples by drone can also ensure that people in remote or quarantined areas have access to supplies, significantly reducing unnecessary human contact. Drones would therefore be an asset for both healthcare staff and the patients themselves. Furthermore, the use of drones in the medical field is creating new jobs and could relieve medical staff who are often under high pressure.
5: Finally, in response to disasters or catastrophes, emergency services also use them to search for, identify, and send first aid to victims. For example, they can be used to deliver water, food, and medicine to survivors trapped in areas that rescue services cannot reach immediately, to help them to hold on until they arrive.
4: Commercial drones are now being used for other functions than they were originally designed and adapted for medical use. For example, during the pandemic, drones usually used for spraying pesticides on large fields were used to spray disinfectant instead. In addition, several research teams around the world, including the Horizon Initiative at the Technical University of Munich in Germany, are creating new models specifically designed for medical purposes, which should further improve their performance in the future. Instead of using the word drone, they prefer to call these new machines uncrewed aerial vehicles, UAVs. Other engineers are working on battery capability. It is currently limited to about 30 minutes, which is not enough time to take action in some operations.
5: While some project teams specialize in developing new UAV models, others work on their algorithms and artificial intelligence. One such project is the EU-funded Agile Flight Initiative, which aims to make drones capable of navigating with similar agility and speed as human pilots in complex, cluttered environments such as cities.
4: At present, Many existing autonomous drones move slowly and look clumsy when they take off and land vertically. To navigate, they also often use GPS signals, which can be blocked by buildings and when indoors. In contrast, Agile Flight's team is developing and testing vision-based algorithms on drones, employing a combination of both standard cameras and event cameras to function like human or animal eyes, which means they won't rely on external infrastructure to fly.
5: To boost drone performance, the team is training algorithms using artificial intelligence and computer simulation with tools such as simulator software used to make video games. This allows thousands of scenarios to be played out and improves the machine learning system much faster than by testing in the field.
4: All these tests and systems are already enabling drones to perform almost as well or even better than some state-of-the-art human-controlled machines in certain situations. However, humans still have an advantage in their ability to adapt to different conditions, such as changes in the environment, wind, or brightness, so there is still much room for improvement.
5: In addition to the technological aspects, one of the main challenges posed by this new technology is legislation. As is often the case, technology evolves faster than legislation, which must be continually renewed and adapted. As regards drones, the first step is the harmonization of civil aviation safety rules in the European Union. Since July 2020, national rules have slowly begun to be replaced by a common EU regulation. These new common rules will be adopted gradually, starting from general principles and moving towards more detailed standards. The purpose of this reform is to create a truly harmonized drone market in Europe with the highest level of safety. Privacy and data protection are also important considerations, and drone users need to comply with applicable European and national rules. The European Union is well aware of this and already included the use of drones and UAVs in the General Data Protection Regulation. Finally, the European Union has helped both professional and private drone users familiarize themselves with this huge amount of information by co-funding the creation of a website on drone rules, dronerules.eu, which is available in 22 EU languages.
4: Let's not forget that improvements in one area often also have a positive impact in others. For example, these technologies, algorithms, and new UAV models could also be used in space exploration, agriculture, or even environmental protection in the future. So, as we have heard, both in the medical field and beyond, the possible uses of drones are only beginning to be discovered in the European Union.
5: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
6: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek a tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Így az európai választások a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményének számítanak. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az adásunkban fontos témát járunk körbe, mégpedig azt, hogy hogyan lehet manapság a fake news korában eldönteni, hogy információink megbízható forrásból származnak-e? Honnan tudhatjuk, hogy az uniós intézmények hivatalos tájékoztatásáról van-e szó, vagy sem?
7: Az európai választásokra készülve természetesen mindenki tájékozódni kíván a jelöltekről és nézeteikről, mert számos ügyben igen nagy a tét. Az interneten viszont annyi félrevezető információ kering, hogy nehéz megállapítani, valójában mi tény és mi kitaláció. Hadd adjunk néhány támpontot, amelyek segíthetnek hatékonyan eligazodni az információ rengetegben. Kezdjük azzal, miért is olyan fontos a források megbízhatósága. Információink alapján hozunk döntéseket, és vonunk le esetleg téves következtetéseket, ha félrevezetnek bennünket. Képviselőválasztáskor ennek különösen nagy a jelentősége. Az Európai Unió intézményrendszere elég összetett. működését csak az értheti meg igazán, aki megfelelően tájékozott.
6: Ha bármiről többet szeretnénk megtudni, általában az az első, hogy beütjük kulcsszóként egy internetes keresőbe. Ezzel nincs is semmi gond. Ám jó tudni, hogy nem feltétlenül az első helyen hozott találatok lesznek a legmegbízhatóbbak. A nagyobb látogatottság vagy fizetett tartalmak miatt ugyanis előbbre sorolhatják őket a keresőmotorok. Az a legbiztosabb, ha közvetlenül az uniós intézmények honlapjait nyitjuk meg. Ezeken a webhelyeken pontos és naprakész információkat találhatunk a szakpolitikákról, a jogalkotásról és magukról az intézményekről. Az Európai Unió legfőbb hivatalos webportálja az europa.eu. Rengeteg különböző témában szolgál hiteles információkkal.
7: És azt vajon honnan lehet tudni, hogy hivatalos uniós weboldalakon járunk? Először is az összes weboldal internet címében szerepel az europa.eu domain. Az oldalakon nyelvet lehet váltani, mert az Európai Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak. Alul mindig fel vannak tüntetve az egyéb uniós intézmények vagy csatornák. Az uniós weboldalakon kizárólag ellenőrzött információk és számadatok jelenhetnek meg. Olyanok, amelyeknek a tényszerűségét tudományos források és statisztikai hivatalok igazolták. Az európai intézmények a közösségi médiában is jelen vannak, saját fiókokat működtetnek. Érdemes ezeket is közvetlenül felkeresni és első kézből tájékozódni. Megbízhatóan és pontosan beszámolnak minden aktualitásról, és tisztázni tudnak fontos kérdéseket. Az ellenőrzött fiókok neve mellett általában egy kék pipa látható, jelezve hitelességüket. Az egyes képviselőcsoportoknak és képviselőjelölteknek szintén van saját hivatalos weboldaluk. Ezekre is érdemes ellátogatni, gyakran részletesen felvázolják a politikai programokat és a javaslatokat, ami megfelelő alapot ad az összehasonlításra.
6: Az is rendkívül fontos, hogy az információknak több forrásban is utána nézzünk. Ha egy adott hír különösen nyugtalanítónak vagy ellentmondásosnak tűnik, ismert és elismert hírügynökségek vagy tényellenőrzők weboldalain bizonyosodjunk meg a helytállóságáról. Végezetül tanácsos fenntartásokkal kezelni a közösségi médiában megosztott információkat. Ezeknek a felületeknek ugyan kétségtelenül megvannak az előnyeik, hiszen könnyen kapcsolatba léphetünk másokkal és lépést tarthatunk a történésekkel, ám a félretájékoztatás és a szándékos félrevezetés melegágyának számítanak. Csak azokat az információkat osszuk meg és higgyük el magunk is, amelyeknek a forrását és a szerzőjét leellenőriztük.
7: A megalapozott döntésekhez tehát megbízható és hiteles információforrásokból szükséges tájékozódni. Különösen igaz ez most, az európai választások előtti időszakban. Nem fogunk elveszni a tengernyi féligazságban és valótlanságban, illetve téves következtetésekre jutni az információdömpingben, ha hivatalos weboldalakról tájékozódunk, több forrásból is ellenőrizzük az információkat, és fenntartásokkal kezeljük az internetes tartalmakat.
6: Az európai választásokon szavazatával ön azt fogja eldönteni, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
7: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.

0: ancora voi. 6023.
1: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast βλέπουμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα σημαντικό θέμα. Πώς να βρίσκετε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και να αναγνωρίζετε τις επίσημες πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε μια εποχή όπου υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να είναι καλά ενημερωμένοι για τους υποψηφίους και τις πολιτικές που υποστηρίζουν, καθώς και για τα σημαντικά ζητήματα που διακυβεύονται. Δυστυχώς όμως, το διαδίκτυο είναι γεμάτο από παραπλανητικές πληροφορίες, γεγονός που πολύ συχνά μας δυσκολεύει να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Αρχικά, ας δούμε γιατί είναι σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις μας, ειδικά όσον αφορά τις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σύνθετη οντότητα και για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ακριβείς πληροφορίες. Συνήθως, όταν ψάχνουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, η πρώτη μας κίνηση είναι να πληκτρολογήσουμε λέξεις κλειδιά σε μια μηχανή αναζήτησης. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ωστόσο, πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονται πάνω-πάνω δεν είναι αναγκαστικά και τα πιο αξιόπιστα. Συχνά, πρόκειται για τις ιστοσελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις ή απλά για ιστοσελίδες που έχουν πληρώσει για να εμφανίζονται πρώτες-πρώτες. Ένας τρόπος για να βρίσκετε αξιόπιστες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να επισκέπτεστε απευθείας τους επίσημους ιστότοπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Στους ιστότοπους αυτούς μπορείτε να βρίσκετε ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, την νομοθεσία και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο europa.eu. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληθώρα πληροφοριών απευθείας από την πηγή. Πώς μπορείτε όμως να αναγνωρίζετε τους επίσημους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα απ' όλα, οι διευθύνσεις των επίσημων ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνουν σε europa.eu. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες αυτές είναι πάντα διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κάτω μέρος τους αναφέρουν άλλα θεσμικά όργανα ή διάβλους επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία και οι αριθμοί στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται και επαληθεύονται πάντα από επιστημονικές πηγές και στατιστικές υπηρεσίες. Μια άλλη συμβουλή είναι να αναζητάτε πάντοτε τους επίσημους λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι λογαριασμοί αυτοί συχνά μοιράζονται αξιόπιστες ειδήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με σημαντικά ζητήματα. Οι επίσημοι λογαριασμοί έχουν συνήθως ένα μπλε τικ δίπλα στο όνομά τους, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι αυθεντικοί. Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφτείτε τους επίσημους ιστότοπους των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Οι ιστότοποι αυτοί συχνά περιγράφουν λεπτομερώς τα προγράμματα και τις προτάσεις των κομμάτων και σας βοηθούν να συγκρίνετε τις θέσεις τους. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διασταυρώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε, ελέγχοντας διάφορες πηγές. Αν μια συγκεκριμένη είδηση σας φαίνεται ανησυχητική ή περίεργη, ψάξτε σε αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης και σε σελίδες διασταύρωσης πληροφοριών, αν όντως ισχύει αυτό που είδατε. Τέλος, καλό είναι να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλο που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ χρήσιμες για να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους και για να ενημερωνόμαστε, αποτελούν επίσης πιθανές εστίες παραπληροφόρησης. Γι' αυτό, καλό είναι να επαληθεύετε πάντα την πηγή και τον συντάκτη πριν μοιραστείτε ή πιστέψετε πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Συνοψίζοντας, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές εν όψει των ευρωεκλογών για να είμαστε καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε. Εάν επισκέπτεστε επίσημους ιστότοπους, διασταυρώνετε τις πληροφορίες ελέγχοντας διάφορες πηγές και τηρείτε κριτική στάση απέναντι σε όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, μπορείτε να αποφεύγετε την παραπληροφόρηση και να καταλήγετε σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Η ψήφο σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι η συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Ha kedvünk tartja, betérhetünk egy párizsi pékségbe, hogy másfél euróért croissant vegyünk, utána 90 euróért átvonatozhatunk Brüsszelbe, és 25 euróért a belvárosban mulfritet ebédelhetünk. Ehhez nem kell sehol pénzt váltanunk vagy árfolyamot számolgatnunk. Ma már elképzelhetetlen, hogy régebben ez nem így volt. 30 évvel ezelőtt, amikor minden uniós országnak más-más volt a valutája, a határok átlépésekor állandóan a pénzváltással kellett bajlódni, és az ember ki volt szolgáltatva az árfolyamok örökös változásának. A közös fizetőeszköz az euró bevezetésével 21 országban ma sokkal kényelmesebbé és zökkenőmentesebbé vált az utazás, a vásárlás és a fizetés.
3: A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában az európai integrációs folyamat mérföldkövének számító euróval foglalkozunk. Megnézzük, mit jelentett Európa polgárai és vállalkozásai számára az, hogy országuk pénzeméről átálltak erre a közös fizetőeszközre.
2: Az euró jóval több egyszerű fizetőeszköznél. Az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb szimbóluma és fontos mérföldkő az Európai Unió gazdasági törekvéseiben. Európán belül több mint 350 millióan használják nap mint nap. De mit kell tudni az euróövezetről? Hogyan álltak át az egyes országok erre a pénznemre, és milyen szerepe volt bevezetésében az Európai Parlamentnek?
3: A gazdasági és monetáris unió, illetve a közös pénz alapgondolata már a 60-as évek végén megfogalmazódott az európai vezetőkben, de az 1992-es Maastrichti szerződés fektette le ténylegesen az euró létrehozásának ütemtervét. Bevezetését szigorú feltételek, úgynevezett konvergencia kritériumok teljesítéséhez kötötte. Az euróövezethez csatlakozni kívánó országokkal szemben így követelmény volt az árstabilitás, a felelős államháztartás, a kamatlábak kiszámíthatósága és az árfolyam stabilitás. Egy szóval bizonyítaniuk kellett, hogy gazdaságuk kellőképpen felkészült az euróövezeti tagságra.
2: A kritériumokat teljesítő országok első köre 1999. január 1-ével vezette be hivatalosan az eurót. Az új pénznem először csak elektronikus tranzakciókhoz számlapénzként volt használatos. Három évvel később, 2002-ben azután 12 ország a napi készpénzes ügyletekhez is euróra váltott, lecserélve nemzeti bankjegyeit és érmeit. Történelmi pillanat volt ez. Összesen több mint 15 milliárd euró bankjegy és 52 milliárd euró érme került forgalomba Európában.
3: Az euró ma 21 uniós országban az egyetlen törvényes fizetőeszköz. Ők alkotják az euróövezetet. Öt tagország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Svédország még nem vezette be, de amint teljesítik a szükséges feltételeket, nekik is be kell majd lépniük az euróövezetbe. Dánia az egyetlen ország az EU-ban, amely egy 1992-es külön megállapodás révén jogilag erre nem kötelezett.
2: A közös valuta közös felelősségvállalást is jelent. Az azonos pénznemet használó országoknak a pénzügyi stabilitás érdekében szorosan össze kell hangolniuk gazdaságpolitikájukat. Ennek egyik platformja az Eurócsoport, azaz az Euróövezeti Országok pénzügyminisztereinek fóruma, amely rendszeres időközönként egyeztet a gazdasági kihívásokról, a közös teendőkről és a költségvetési politikáról.
3: Az euróra váltás nem azt jelentette, hogy egyszer csak más bankjegyeket kell nyomtatni. Jogi és gazdasági szempontból is rendkívüli horderejű projekt volt. A zökkenőmentes átmenet feltételeit két fő uniós jogszabály teremtette meg. Többek között arról kellett gondoskodni, hogy a jelzálog hitelek, a munkaszerződések és a megtakarítások változatlanok maradjanak, és hogy a régi és az új pénznem közötti átváltás átlátható és tisztességes legyen. Ezzel már az első naptól kezdve garantált volt a jogfolytonosság és a gazdasági méltányosság. Az euróövezetben tevékenykedő vállalkozások így mentesültek az átváltási költségektől és az árfolyam ingadozásból adódó bizonytalanságoktól, ezáltal pedig egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá vált a határokon átnyúló kereskedelem, beruházás és árképzés.
2: Az euró vezérlőterme a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank, az EKB. Az euróövezeti országok jegybankjaival karöltve működteti az úgynevezett eurórendszert. Az EKB fő küldetése, hogy stabilan tartsa az árakat. Ő felel az euróövezet monetáris politikájának kidolgozásáért és a pénzügyi rendszer zökkenőmentes működéséért is. Hitelességét a politikai befolyástól való szakmai függetlensége garantálja. Az eurót többek között ennek köszönhetően övezi töretlen bizalom úgy az unión belül, mint azon kívül.
3: Az Európai Parlament a kezdetektől fogva meghatározó szerepet játszik a közös valutával kapcsolatos döntésekben. Segít megalkotni azokat a jogszabályokat, amelyek az euró alapját adják, felügyeli a gazdasági kormányzást, valamint elszámoltatja az EKB-t és a többi uniós intézményt. A parlament beleszólást ad a polgároknak a pénzügyi stabilitást, a fogyasztóvédelmet és a gazdasági reformokat érintő vitákba.
2: Vannak olyan hangok is, melyek szerint az euró felhajtotta az árakat. Való igaz, közvetlenül az átállás után egyes közhasználatú cikkek észrevehetően drágábbak lettek. Ám ha a teljes gazdaságot és az infláció alakulásának hivatalos adatait nézzük, már más a kép. Független kutatások tanúsága szerint az euróbankjegyek és érmék bevezetése az infláció csak egyszeri, mindössze néhány tized százalékpontos megugrását eredményezte. Más szóval néhány gyakran vásárolt termék ára tényleg felment, amit sokan közvetlenül megéreztek, de az általános megélhetési költségek hirtelen megemelkedése nem kizárólag az eurónak tulajdonítható. Más tényezőknek, például a béreknek, az energiaáraknak, az általános gazdasági helyzetnek jóval nagyobb szerepe volt az árak későbbi alakulásában.
3: Európához hasonlóan az euró fejlődését is rengeteg kihívás övezte. A 2008-as pénzügyi válság és az euróövezeti adósságválság hatására új eszközök születtek, például az Európai Stabilitási Mechanizmus, amelyek segítenek megvédeni az euróövezetet és megszilárdítani annak pénzügyi irányítását. A levont tanulságoknak köszönhetően stabilabbá és válságállóbbá vált az euró.
2: A 21 uniós tagországon kívül Andorrának, Monakónak, San Marinónak, Vatikánvárosnak, Montenegrónak és Koszovónak is ez a hivatalos pénzneme. Az euró jelentősége és vonzereje tehát túlmutat az Európai Unió határain.
3: És az euró fejlődése itt nem áll meg. Az Európai Központi Bank 2029 körül digitális formátumban is be akarja vezetni. Ettől függetlenül a készpénzforgalomban továbbra is ugyanúgy megmaradna, csak igazodna digitális korunk kívánalmaihoz. Persze addig még rengeteg egyeztetés vár az uniós intézményekre, így az Európai Parlamentre is, hogy meglegyen a kellő átláthatóság, biztonság és bizalom a digitális euró bevezetéséhez.
2: Az euró az európai projekt lelke. Közös pénznemből közös üggyé nőtte ki magát a bizalom, az együttműködés és a változó világhoz való alkalmazkodás jegyében.
3: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
4: Te habla Lara Ferrer, una profesional de las lenguas y la interculturalidad del equipo español del Servicio de Traducción del Parlamento Europeo, el más multilingüe del mundo. Nuestros colegas traducen a diario a las 24 lenguas oficiales de la Unión. Esto significa que no solo trabajamos con lenguas mayoritarias como el inglés o el francés, sino que también traducimos al irlandés, al maltés, al letón, al estonio, al esloveno y a muchas otras lenguas. ¿Por qué? Porque respetar la democracia también significa respetar la diversidad lingüística.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
5: E di 6023 cosa ne pensa?
6: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
7: E lo station manager Alessandro Raimondo?
8: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria per all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
5: Altro da aggiungere?
9: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
5: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
10: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai. Sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
13: Avete anche degli altri contatti social?
12: Prego.
14: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
15: Heb je ooit een bericht gekregen over een terugroepactie voor een voedingsproduct dat je in de supermarkt had gekocht en vroeg je je toen af wat je moest doen? Weet je hoe je voedsel veilig moet bewaren na een ramp of een noodgeval? Is het je wel eens overkomen dat al het eten in je diepvriezer was ontdooid als gevolg van een stroompanne en was je toen niet zeker of je het nog wel op kon eten? Al deze voorbeelden hebben te maken met voedselveiligheid. Het doel daarvan is om het leven en de gezondheid van mensen in hoge mate te beschermen. Voedselveiligheid omvat allerlei aspecten, zoals voedselhygiëne, etikettering, verpakking en de traceerbaarheid van producten. Elk jaar worden zo'n 600 miljoen mensen ziek als gevolg van voedsel. Het gaat daarbij om wel 200 verschillende soorten ziektes. De Europese Unie probeert deze ziektes te voorkomen via voedselveiligheidsnormen die tot de strengste ter wereld behoren. In deze podcast kom je meer te weten over wat de EU doet om ervoor te zorgen dat ons voedsel veilig is. Voor een hoge voedselveiligheid vertrouwen we op wetenschappelijke inzichten om te voorkomen dat ons voedsel stoffen bevat die schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Onder voedselveiligheid verstaan we alle praktijken die helpen om de kwaliteit van ons voedsel te behouden. Op die manier kunnen we besmettingen en ziektes tegengaan die bijvoorbeeld te wijten zijn aan ongelukken, ontoereikende controle, voedselfraude of natuurlijke gebeurtenissen. Elk jaar wordt 1 op de 10 mensen wereldwijd ziek als gevolg van voedsel. Vooral jonge mensen en de armste leden van de samenleving worden hierdoor getroffen. De EU heeft brede beleidsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ons voedsel veilig en voedzaam is, dat we hoge normen voor de gezondheid van dieren en de bescherming van planten hanteren en dat voedingsetiketten duidelijke informatie over de oorsprong en de ingrediënten van het product bevatten. Zo wil de EU de gezondheid van de burger en de belangen van de consument beschermen. Het voedselveiligheidsbeleid van de EU is ontstaan uit de behoefte aan een interne markt en als antwoord op crisissen op het vlak van volksgezondheid. Na de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957 streefde deze naar een harmonisering van de voedingswetten om de handel te vergemakkelijken en eerlijke concurrentie te waarborgen. Tijdens de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw kwamen ernstige tekortkomingen op het gebied van regelgeving aan het licht. Zo waren er de dioxinecrisis en de uitbraak van BSE, beter bekend als de gekke koeienziekte. Het was dus duidelijk dat er strenge, gecentraliseerde voedselveiligheidsmaatregelen moesten komen. De EU reageerde door in 2002 de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid op te richten en de verordening Algemene Levensmiddelenwetgeving goed te keuren. Het doel van deze inspanningen was de gezondheid van de consument te beschermen en het vertrouwen van het grote publiek in de voedingsketen te behouden. In mei 2020 presenteerde de Europese Commissie haar Van Boer tot Bord-strategie, een beleidskader dat een hoeksteen van de Europese Green Deal vormt. Deze strategie is bedoeld om ons te helpen sneller over te stappen op een duurzaam voedselsysteem met neutrale of positieve gevolgen voor het milieu. De Van Boer tot Bord-strategie omvat enkele cruciale maatregelen. zoals het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, meststoffen en antibiotica terugdringen, biolandbouw bevorderen en de traceerbaarheid en transparantie van levensmiddelen verzekeren. Dit alles moet helpen de klimaatverandering het hoofd te bieden, de biodiversiteit te beschermen en de volksgezondheid te verbeteren. Verder is de van boer tot bordstrategie erop gericht voedselfraude te bestrijden en voedselsystemen beter te wapenen tegen crisissen, zoals pandemieën en klimaatschokken. De Europese regels voor de complete voedselketen spelen een sleutelrol in deze strategie. Ze omvatten strenge regelgeving en controles in elke fase. Belangrijke elementen zijn de regels voor voedselhygiëne, de normen voor de gezondheid en het welzijn van dieren, de controles voor de gezondheid van planten en de vereisten voor de etiketering van voedsel. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid is in feite de wetenschappelijke tak van het voedselveiligheidsbeleid van de EU. Dit orgaan heeft als belangrijkste taak het leveren van onafhankelijk wetenschappelijk advies en het uitvoeren van risicobeoordelingen op het vlak van voedsel- en voederveiligheid. Het beoordeelt de risico's in de voedselketen, van boer tot bord, en publiceert wetenschappelijke opinies waarop de EU zich baseert om relevante wetgeving en beleidsmaatregelen aan te nemen. Verder werkt het nauw samen met nationale voedselveiligheidsautoriteiten om de risicobeoordelingen en de communicatie in de hele EU op een coherente manier aan te pakken. In het Europees Parlement zijn er commissies, zoals de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, die voorgestelde maatregelen onderzoeken. Zij zien erop toe dat alle maatregelen aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen en dat ze helpen de belangen van de consument te beschermen. Beleidsmakers, wetenschappers, voedselproducenten en consumenten, ze spelen allemaal een rol in voedselveiligheid. De EU vervult een wereldwijde voorbeeldfunctie door hoge normen te handhaven en een cultuur van veiligheid en verantwoordelijkheid te stimuleren. Zo zorgt ze ervoor dat ons eten op een duurzame manier wordt geproduceerd en dat wat op ons bord belandt veilig en voedzaam is. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
16: Promosso!
17: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer, di UMG Web Radio, e sono in compagnia di Enzo, di Radio 6023.
18: In questo nuovo episodio di Studiare Informati affronteremo un tema di grande discussione tra gli studenti universitari. Perché è meglio frequentare le lezioni? Attraverso una classifica vi mostrerò i pregi dell'andare tutti i giorni in università a seguire i corsi. Partiamo!
17: 1. Comprendere più facilmente le lezioni. Frequentando le lezioni si sta a stretto contatto con il docente del corso. In questo modo si riesce ad avere fin da subito chiarezza su quelle che sono le modalità del corso. Se è obbligatoria la frequenza, quali sono i testi principali da studiare, se ci saranno prove in itinere o altre prove da sostenere durante il corso delle lezioni. Ogni dubbio e questione, inoltre, può essere risolto molto velocemente chiedendo al docente spiegazioni prima o dopo la lezione, partecipando anche ai colloqui. Infine, frequentare aiuta a conoscere meglio il docente, comprendendo quelli che possono essere gli argomenti più gettonati per le domande d'esame.
18: 2. Gli appunti. I testi sono il materiale fondamentale per sostenere l'esame. Tuttavia, frequentando è possibile avere accesso diretto alle informazioni presentate dal docente a lezione. Gli appunti, infatti, sono utilissimi perché sono integrativi ai testi di esame, aiutano a capire meglio le letture, permettono di avere a disposizione riflessioni e consigli proposte dal prof. Inoltre, gli appunti li prendi direttamente tu, in questo modo seguirai il tuo stile dello schematizzare le informazioni che ascolterai e sarà per te più semplice capire quello che c'è scritto.
17: 3. Si conoscono i colleghi. Il filosofo tedesco Gadamer diceva che il sapere è frutto di una fusione di orizzonti, ovvero di uno scambio tra diversi punti di vista. Frequentare le lezioni serve proprio per conoscere i propri colleghi e scambiare con loro opinioni sulle lezioni. Uno dei vantaggi di frequentare è quello di creare un gruppo di studio, condividere gli appunti e farsi forza tutti insieme. Un altro vantaggio è quello di passare del tempo con persone che condividono il tuo stesso interesse e fare quindi amicizia.
18: 4. La possibilità di partecipare a prove intermedie e compiti speciali. Se sei frequentante, in molti casi hai la possibilità di partecipare ad attività quali prove in itinere, compiti speciali e relazioni. Tutte attività che possono incidere sulla tua valutazione finale. Le prove in itinere sono molto utili perché ti alleni su parti più piccole del programma. In questo modo riesci a studiare settimana dopo settimana gli argomenti che vengono spiegati a lezione. Inoltre, misurandoti in maniera preliminare sull'argomento di esame, riesci a capire se ti è tutto chiaro. Le relazioni sono un altro ottimo vantaggio. Hai il modo di mostrare la tua brillantezza al docente, ma anche di presentare parti dell'esame che poi non dovrai esporre nella prova finale.
17: Tuttavia, ci sono anche studenti che sono proprio impossibilitati a frequentare le lezioni. Cosa possono quindi fare? A rientro dalla nostra consueta short news, vi presenteremo tutti i trucchi per gli studenti non frequentanti, per poter sfruttare alcuni vantaggi per sostenere gli esami.
18: Sai cos'è uno studente lavoratore?
17: Si considerano studenti lavoratori quelli che hanno esperienze lavorative durante il corso di studi, per lo più saltuarie, ma anche esperienze di volontariato.
18: C'è differenza tra studente lavoratore e lavoratore studente. Per lavoratori studenti si intendono infatti quelli che hanno un rapporto di lavoro continuativo a tempo pieno per almeno la metà del percorso universitario.
17: Nella prima parte di questa puntata ci siamo dedicati agli studenti che frequentano le lezioni e soprattutto abbiamo sottolineato i vantaggi che si hanno nel frequentare.
18: Ma come avete potuto sentire, nella nostra short news non tutti hanno la possibilità di essere sempre presenti sui banchi dell'università.
17: C'è chi è lavoratore, chi svolge volontariato, ma anche chi si trova a dover sostenere corsi che si svolgono in contemporanea e chi, per altri vari motivi, non può presenziare.
18: Anche questi studenti hanno diritto a conoscere tutti i segreti del mestiere per potersi godere l'università. E per questo motivo eccovi 4 consigli preziosi come loro.
17: 1. Trovare un frequentante a cui chiedere gli appunti. Fare rete, come detto, è importantissimo e si può fare rete anche davanti al proprio smartphone, interagendo sui vari gruppi social cercando consigli da parte dei propri colleghi. Stringere amicizia virtualmente è un ottimo modo per conoscere studenti frequentanti, rappresentanti e altre persone che possono darti una mano nel capire quelli che sono gli obiettivi del corso che non riesci a frequentare. Diventare amici può portare allo scambio di appunti oltre che di consigli, a patto ovviamente di ricambiare il prima possibile, magari con un caffè il giorno dell'esame. E se non hai social?
18: 2. Cerca di presentarti alla prima lezione. Per chi lavora è possibile richiedere ore di permesso per lo studio, sia che tu debba sostenere un esame o magari seguire obbligatoriamente alcuni corsi. Ogni università fornisce un modulo che deve essere fatto firmare dal docente del corso e che viene utilizzato dall'azienda come giustificativo per l'assenza. Alcuni studenti sfruttano questo vantaggio per poter presenziare almeno alla prima lezione. In questo modo è possibile conoscere alcuni compagni e fare domande al docente per prepararsi al meglio allo studio del corso. E se proprio non riesci a partecipare alla prima lezione...
17: 3. Scrivi al docente. Ogni docente è raggiungibile via email. Puoi chiedere loro qualsiasi informazione sia pertinente al corso, informazioni sul materiale per i non frequentanti, consigli su come approcciare il corso da non frequentante, date di eventuali prove in itinere e, se possibile, sostenerle per chi non frequenta. Mi raccomando, scrivi sempre al docente usando il lei. Ricordati che non stai scrivendo ad un tuo amichetto del cuore, ma ad un docente universitario. Formalità e chiarezza nell'impostazione della richiesta.
18: 4. Iscriversi alle piattaforme online. Tutte le università utilizzano sistemi digitali per caricare informazioni sulle lezioni. UPO usa la piattaforma DIR, UMG usa la piattaforma e-learning. Questi sistemi ti permetteranno di poter cercare il corso che ti interessa e ricevere le notifiche su tutte le informazioni che il docente carica. Mediante queste piattaforme puoi avere accesso agli approfondimenti direttamente caricati dal docente.
17: E siamo quindi giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il programma a cura di Radio 6023 e UMG Web Radio.
18: Puoi ascoltare Studiare Informati su Spotify, in rotazione su 6023.it e in formato digitale sul canale Spreaker di UMG Web Radio.
17: Da Jennifer
18: ed Enzo,
17: un saluto e alla prossima puntata.
19: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Gabriella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
20: E poi cosa fate?
13: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
20: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
13: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
21: Alexej Navalny tilldelades Europaparlamentets Sakharovpris för tankefrihet 2021. Priset är uppkallat efter den sovjetiske fysikern och politiska dissidenten Andrei Sakharov och instiftades 1988 för att uppmärksamma individer och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Rysslands mest tongivande oppositionella röst, Alexej Navalny, var känd för sin kamp med att avslöja korruption och som en av Vladimir Putins mest ihärdiga kritiker. Han dog under mystiska omständigheter den 16 februari 2024 i en avlägsen straffkoloni i ryska Arktis.
22: Alexej Navalny föddes 1976 och var jurist, bloggare och politisk aktivist. Han blev känd världen över för sina protester mot det ryska styret. Han ställde upp i val och krävde reformer mot korruptionen. Han var den mest ihärdiga av Putins kritiker och greps i januari 2021 då han återvände till Ryssland efter att ha återhämtat sig från en förgiftning med nervgiftet Novichok. Under augusti-september 2020 vårdades Navalny i över en månad på universitetssjukhuset Charité i Berlin, mestadels på intensiven. När han hade återhämtat sig sökte han upp de personer han misstänkte låg bakom förgiftningen. Genom att låtsas vara säkerhetstjänsteman lyckades han lura en statlig expert att erkänna att ett kemiskt gift hade använts. Navalny anklagade det ryska styret för förgiftningen, men de förnekade anklagelserna. Det var under ett plenarmöte i oktober 2021 som Europaparlamentet tillkännagav att Alexej Navalny fått Sacharovpriset för tankefrihet 2021 efter att talmanskonferensen och de politiska grupperna tagit beslutet. Vid tillkännagivandet uttryckte sig parlamentets vice talman Heidi Hautala så här.
21: Alexej Navalny har visat stort mod i sina försök att återupprätta det ryska folkets valfrihet. Under många år har han kämpat för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i sitt land. Det har kostat honom hans egen frihet och nästan hans liv. På Europaparlamentets vägnar kräver jag att han omedelbart och villkorslöst friges. Efter prisutdelningen i december 2021 sa David Sassoli, som då var Europaparlamentets talman.
22: Dagens Sakharovpris innebär att Europaparlamentet och det bestämdaste också kräver att Alexej Navalny omedelbart och villkorslöst friges.
21: Dessa ord fick inget gehör, precis som de många vädjanden som EU riktade till de ryska myndigheterna. Navalny hölls inledningsvis fången i Vladimirlänet öster om Moskva, men förflyttades i december 2023 till Charp i Sibirien. Han hittades död den 16 februari i fängelset där han avtjänade ett 19 år långt fängelsestraff av skäl som allmänt ansågs vara politiskt motiverade.
22: Den 28 februari, bara 12 dagar efter Navalnys död, talade hans änka Julia Navalnaya inför Europaparlamentet i Strasbourg. Hon var märkbart rörd när hon sa så här.
23: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
21: Om ni verkligen vill besegra Putin måste ni bli innovatörer. Ni måste sluta vara tråkiga. Putin är ledare för ett organiserat kriminellt gäng. Ni och alla vi andra måste bekämpa det här kriminella gänget. Det politiska nytänkandet här handlar om att bekämpa organiserad brottslighet, inte politisk konkurrens. Inga diplomatiska noter, inga utredningar av finansvärldens komplotter. Uttryck inte er bestörtning, utan leta upp maffians bundsförvanter i era länder. De diskreta advokater och finansiärer som hjälper Putin och hans vänner att gömma pengar.
23: for discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money.
22: Så här sa parlamentets talman Roberta Metsola.
1: This house and its members.
2: Parlamentet och alla ledamöter fördömer mordet på honom i starkast möjliga ordalag. Det är ett brott som förtjänar en internationell och oberoende utredning. Världen förtjänar rättvisa.
1: The world is owed justice.
22: I en resolution fördömde Europaparlamentet med kraft mordet på Alexej Navalny och gav sitt fulla stöd till Julia Navalna i hennes beslutsamhet att fortsätta sin makes arbete. EU-parlamentarikerna betonade att Rysslands folk inte får förväxlas med Kremls krigshetsare och autokrater. De uttryckte sin solidaritet med alla de i och utanför Ryssland som trots det brutala förtrycket med allvarliga personliga följder fortsätter att finna modet att säga sanningen.
2: Den här podden finns på alla 24 EU-språk och ryska. Du kan lyssna på fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.